0: adima o kanye weretu igwa adeka inka na agakwa ni hu nogi akuku titugi kege webata kwa akuku titugi mkwa na iba inga ni egerea
1: Odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odogu odog